0: une dame dans Bordeaux, il y a une dame dans Bordeaux, qui aime bien les matelots, qui aime bien les matelots.
1: Ma servante, allez-moi quérir le matelot le plus joli.
0: Bon matelot, mon bel ami,
2: bon matelot, mon bel ami.
0: Madame m'envoie-vous quérir,
2: madame m'envoie-vous quérir.
0: Montez là-haut, c'est au premier que la sillon vous y ferez.
2: Plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom, plom